Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Ulmi Rádió Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányiné Demeter Magdi.

Ma Aranyosi Ervin versével köszöntöm hallgatóinkat, mely így hangzik. Előbb mindig a mosoly ébred, azután én is felkelek. Mert mosoly nélkül nem indulhat, nem kezdődhetnek a reggelek. Küldök neked, mert van még bőven. Örülj neki, ha megkapod. Kívánom, mától így induljon, mosolytól fénylőn a napod.

Június 24-e Szent Iván napja, azaz keresztelő Szent Jánosnak, Jézus megkeresztelőjének az emléknapja. Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, országszerte a kultikus tűzgyújtások ideje. A pogány hagyományban a tűz egyrészről napszimbólum, tehát a nap megújhódását kívánták elősegíteni a tűzgyújtással, másrészt mindig a megtisztulás szimbóluma is. A Szent Iván napi tűzgyújtáshoz számos hiedelem fűződik. Azt tartották, ezek a tüzek megvédenek a betegségektől, elsősorban a pestistől, a termést pedig védik a jégveréssel szemben. Magyarországon erről a szokásról a 15. század óta vannak feljegyzések. A tűz körül a fiatalok termékenység és szerelemvarázsló dalokat énekeltek, a tüzet körbejárták, és szokásban volt a tűz átugrása is. Ennek általában szerencsehozó erőt tulajdonítottak. Ehhez az időszakhoz tartozik az egészség és bőségvarázslás is. Gyógynövényeket, füveket is szórtak a tűzbe, máshol a füvekből koszorút fontak, ettől remélték a jószág termékenységét, egészségét.

Nem véletlen, hogy a varázslatos éj sok írót, költőt megihletett, de talán a legismertebb William Shakespeare Szent Iván éji álom című vígjátéka. Az angol népi képzelet szülte tündérvilág a Shakespeare-kori mesteremberek bohókás műkedvelősdie és az előkelő aténi ifjak szerelmes kergetőzése harmonikus költői egységben hirdetik a reneszánsz ember áradó életszeretet.

Kéz a kézben jártunk. Emlékszel-e rája? Szeléden borult ránk Tiszaháti pusztán, Szent Iván havának tündér éjszakája. Írta Juhász Gyula emlékcímű versében.

A nyelvészek jelentős része szerint a nyár szó még az ősi uráli korban került nyelvünkbe. Akkoriban nyírkos vidéket, posványt, mocsarat jelentett. Mivel a fagyok megszűntek, a talaj felengedése és a hó eltűnése után a föld nagyon sok helyen nedves, latyakos maradt. A kifejezés aztán átterjedt erre az egész évszakra. Nyárnak egyfajta fát is elneveztek. A nyárfát azért kezdték így hívni, mert kedveli a nedves és vizes talajt.

Közeledik a nyári szünet. Gyakran eszembe jutnak a gyermekkori hosszú, meleg nyári szünidők. Ahogy véget ért az iskola, kezdődtek a végtelennek tűnő játékok a barátokkal. Az utcák tele voltak gyerekzsivajjal, nevetéssel. Szabadon ehettük a gyümölcsöket, zöldségeket, frissen leszedve, mosatlanul. Talán azért őrizzük olyan szeretettel a régi falusi nyarakat, mert ott tanultuk meg, hogy a boldogság a legegyszerűbb dolgokban rejtőzik. Egy marék lopott cseresznyében, egy korty hideg vízben a kútnál, a mezítláb szaladgálásban az udvaron, a vidám kirándulásokban, a reggeltől estig a szabadban tartózkodásban, az igazi szabadságban. Az egész falu ismert bennünket, és minden kapu mögött akadt egy kedves szó vagy mosoly. Minden szomszéd ügyelt az utcán játszó gyerekekre, nem csak a sajátjukra, a szomszéd gyerekekre is. Akkor a világ egyszerűbbnek és biztonságosabbnak tűnt. Akkor valóban szabadok voltunk.

Gyerekkorunkhoz szorosan kapcsolódik a zsíros kenyér szeretete. Régen a liszt és a krumpli mellett a szalonna fontos része volt az étkezéseknek, hiszen számos étel alapanyagául szolgáltak. A héjában sült krumpli, a lapcsánka, a krumplileves, a lángos és a zsíros kenyér gyakran került a szegények asztalára. A nyári tábortüzeknél pedig elmaradhatatlan volt a szalonna sütés. A zsíros kenyér szeretete évszázadokon átível. Ők anyáink pont úgy szerették, ahogy mi gyerekkorunkban, de a legnagyobb költőink is megörökítették verseikben a zsíros kenyér szeretetét. Nemzedékek nőttek fel zsíros kenyéren, piros paprikával megszórva, vagy lila hagymával, paprikakarikákkal, vagy ha éppen édességre vágytunk, cukorral szórtuk meg zsíros kenyerünket. A legfinomabb volt, amit nagymama kent meg nekünk, kicsi piros zsíros bödönnyéből. Ma is pont úgy szeretjük, mint elődeink, mert a zsíros kenyér illata és íze olyan megnyugvást adott gyermekkorunkban, amit még ma is érzünk, ha beleharapunk egy szelet zsíros kenyérbe. A zsíros kenyér nem csupán egy egyszerű étel, hanem a gyerekkor, a nagymama, a véget nem érő játékok, a gyerekkori szabadságunk szimbólumává vált.

Böröcki Mihály, zsíros kenyér. Még emlékszem a nagyívű karajra, a bele fehér volt, a héja barna. Jó roppanos kemencetűz sütötte, csak zsír, kenyér és semmi más fölötte. Már huny szemmel is megleltem a vindőt, s az adakozó disznó úgy is itt nőtt, a sietségben sóval nem vesződtem, lót futva ettem, mégis nagyra nőttem. Ez adott erőt, iramot a lábnak, s én része lettem az egész világnak, mert fölmásztam a nyárfa tetejére, hogy közelebbről bámuljak az égre. Az öreg fejszén én húzgáltam ráspolyt, mert az a zsíros kenyér egész más volt. Később, mikor már kertig ért a léptem, szelt paprikával tetéztem az étkem, és friss, roppanós, meleg, napfénysárga fény csorgott rá a nyári harapásra. Most is nyelek, bár vágyam visszafojtom, a régi ízről álmodik a torkom. Jaj, én botor! Miért nem hagytam abból a megismételhetetlen faladból?

0: következő jelenetben Lár András elmagyarázza, hogy mi a hülyeség és mi a semmi.
1: A színpadon akkor Lár András. Na, mi van? Semmi. Hallott ön már a semmiről? Elmondjam önnek, hogy a semmi az van-e vagy nincs? Figyeljen ide! A semmi az egyszerre van és nincs. Mert csak akkor van semmi, ha nincs semmi. És ha nincs semmi, az honnan ismeri föl? Onnan, hogy ott van a semmi. És ha néz egy semmit, az látja, hogy nincs ott semmi. Tehát a semmi egyszerre van és nincs, kérem, ezt értse meg ön, fiatalasszony. De ne elégedjen meg ennyivel, hogy megértette, menjen még tovább. Mert ha például figyeljen, ön is figyeljen. De ön is nyugodtan figyelhet, vagy akár melyikük. Figyeljen, hogyha a semmi tudna nincs lenni, akkor még mondani se lehetne. Hát érti, mert ami nincs, azt nem lehet mondani. Miért? Mert nincs. Na, de a semmit azért mondani lehet. Tehát nem nincs. Na, de attól, hogy nem nincs, attól még nem van. Tehát a semmi egyszerre van, nincs, nem nincs és nem van. Hát most már fellélegezhetnek, megnyugodhatnak. Amikor majd megy hazafele, akkor már boldogabb lehet, hogy... Hát akkor már mi baj lehet? Hát semmi. Azért jöttem ide önökhöz, hogy elmondanám, hogy mi hülyeség, mi nem az. Mostantól megtudja, hazamegy és onnantól tudja. Például mi hülyeség? Elmondom önöknek. A mi hülyeség? Besenyő T.T. István, aki vagyok, azaz Besenyő Tudatosan Táplálkozó István. Elmondom önöknek, hogy a múltkorjában épp tudatosan táplálkoztam. Édes sütemény féleséget kérem. És végig tudtam, hogy eszek. Egyszer saharaptam mellé, kérem. Közben, hogy okosodjak, olvasom a sütemény féleség matricáján, ugye, hogy miből van. Ola van írva, kérem. Sorba, betűvel. Liszt. Só. Cukor. Lisztjavítószer. Lisztjavítószer! Jaj, kérem, Murmani! Hát elromlott a liszt! El tudom képzelni, hogy a szakács főzte a sütemény méretséget, és közben... Jaj, elromlott a liszt! Hát a miért nem hívta ki a szerelőt? Jött volna megforrasz a forrasztópákával, kérem, a rossz lisztet. Mert az, hogy lisztjavító szer. Hát ez normális, kérem. Hát nem javul a lisztbe a lisztjavító szert. Ráadásul tudja, mi van odaírva utána? Térfogat növellő szer. Tűrfogat, de hát eleve nem volt nagy. Ha mekkora lehetett eredeti? Romlott lisztből. Hát úrön már is kérdez. Hát ez hülyeség. Hát a tűrfogat
2: Nem finom. Nem jó a térfogat, kére. Ha nem kell térfogatot enni. Egyen térfogatot az, aki beleteszi a süteménybe, kére. Főzön neki a felesége, térfogat legyen. Nem finom, de azért sok. Ez hülyeség, kére. Ugyanakkor a hülyeség, vagy kisebb, vagy nagyobb. Vagy sokkal nagyobb, vagy sokkal kisebb, vagy csak pont akkora, vagy egy picivel nő. Vagy sokkal nagyobb, sokkal kisebb, kérem. Nem vitatkozok, de ez akkora, amit mondanak, kérem, hogy kőolaj finomító. Kőolaj finomító, kérem. Nem fog nekik sikerülni. Építik a nagy gyárat, óriási nagy gyár, mondják, hogy kőolaj finomító. És akkor megy a sok cső, keresztül kasul a gyárba, megy a csőbe szomorúan a kőolaj. Én elismerem, hogy finomodik a kőolaj, finomodik. De ami a legvégén kijön, az azért még nagyon rossz. Sikerült nekik. De miért valami olyanból kezdték, ami ennyire rossz? Hogy kőolaj! Az nagyon rossz kép! Miért nem kezdték valami olyanból, ami már majdnem finom? Például krumpli. És kell a nagy gyár, csak a lábos beteszi, megfőzi, már finom. Nóre, Máli. Na, azért mondom, kérem, ez hülyeség.

Azt olvastam, hogy a bűnök több mint 90%-át az emberek a szájukkal követik el. Megdöbbentő, hogy testünknek ez a piciny része mekkora hatalmat birtokol. Erről tanúskodik az az ókori történet, mely szerint Egyiptom egyik uralkodója azzal a kéréssel küldött egy áldozati állatot a bölcs Pitakoszhoz, hogy adja vissza neki az állat legértékesebb és legsilányabb részét. A tudós erre visszaküldte az állat nyelvét, azzal a megjegyzéssel, hogy ez a legjobb, de egyúttal a legrosszabb része is. Nyilvánvaló, hogy ítélete nem az állatra, sokkal inkább az emberekre vonatkozott. A nyelv kicsiny testrész ugyan, de nagy dolgokat visz végbe. Meg lehet szelídíteni a vadat, a madarat, a kígyót és egyéb állatok természetét, de az emberi nyelvet nem. Ugyanazzal a szájjal áldjuk az Istent, mint amelyikkel átkozzuk egymást, pedig egy forrás nem bocsát ki ugyanazon a nyíláson sós és édes ízű vizet, csak az emberi nyelv ilyen. Egy azon szájból ered az áldás és az átok is. Hibázni lehet, az megbocsátható, de a kimondott szó többé vissza nem vonható. S mint tudjuk, a szavak símogatni, ugyanakkor ölni is tudnak. A lelket képesek megölni. Ezért nagy tiszteletet érdemel az, aki tud bánni a szavakkal, aki másokra csak szépet és jót mond, magyarul, aki vigyáz a nyelvére.

érzi magát, és nem áll fel. Harmadik nap a disznó azt mondja neki, kelj fel, mert ha nem, agyon fognak lőni. Végre egy utolsó erőfeszítéssel, nagy nehezen a ló feláll. A gazda látja, hogy a ló felállt, örömmel mondja a családjának. Csoda történt, a ló felállt. Na, ezt megünnepeljük, levágjuk a disznót. Bizony, bizony, sokszor okosabb lenne hallgatni.

Ma a gyermekeknek Zelk Zoltán versét mondom el. A címe Nyár. Tudjátok-e, mit énekel a csobogó kis patak? Gyertek, igyatok vizemből, szomjas madarak! Tudjátok-e, mit zizegnek a réten fűszál, virág? Gyertek hozzám lakomára, megéhezett barikák! Tudjátok-e, mit susognak az erdőben a lombok? Gyertek aludni árnyamba, ti elfáradt vándorok! És tudjátok-e, mit énekel fáradt vándor és madár? Szép az erdő, szép a mező, gyönyörű a nyári táj!

Június 21-én kezdődik a csillagászati nyár, ez a nyári napforduló. Ezen a napon van az év leghosszabb nappala és legrövidebb éjszakája. Most a természet teljes erejében ragyog, a fény a tetőpontjára ér, a nap belép a rák jegyébe, és az asztrológia szerint a figyelem fokozatosan a belső világ, az érzelmi biztonság és a családi kapcsolatok felé fordul. Innentől kezdve rövidülnek a nappalok egészen december 21-éig, a téli napfordulóig. Most hivatalosan is itt a nyár, a pihenésnek, a kényelemnek és a szórakozásnak az ideje jött el.

Mi Magyar Kultúregyesületünk 2026. június havi műsor tervéből. Június 21-én vasárnap 15 órától társasjátékest. Belépődíj 4 euró, egyesületi tagoknak 2 euró.

0: Mai műsorunk végéhez értünk. Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsor szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdi. Nagyon szép, kellemes és örömteli hétvégét kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat. Viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.